0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok!
2: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szép

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Rúzanél.
1: Amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin

0: most ez a kedvenc.
1: Bitangyó Rádió.
2: Here comes that man again. Something in the way he moves makes me so

dieses, die, die. Yeah!

shadows of the night have never died.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.
2: Mami, mi bananas, best bananas in the world. Come by me bananas.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hallhatsz
7: még több zene!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei. A Gitangyó Rádióban.

Ja. Melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitumjú Rádió.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang jó

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Kek, sieben, acht, gute Nacht.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: X-I-L.
2: X-I-L.
0: Vagyis
1: Xil.
0: Xil. Xil. Retro válogatás és minden, ami belefér. Xillel.
1: Xillel.

0: az évtized legfrissítőbb rádiója.
1: We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgatni.
6: Még több zene!

Hey ho, halli ho, 16 óra 00, ez itt a Retro Árár adás velem Szillel. Üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót, és várok mindenkit a falra. Szóljatok a maminak, a papinak, az öcsinek és a huginak, és minden havernak és barátnak. Bulizunk egy jót, mit szóltok hozzá, úgyhogy várok mindenkit. Indul a Retro műsor velem. Nem menjetek sehova.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Wolf Kati, szerelem, miért múlsz zenét hallhattátok? Hello Bello, Csikló Bello! Üdvözlök minden kedves Bitangyó rádió hallgatót! Hello Bitangok! Hát így elérkezett ugye 16 óra, és a retro adás velem. Remélem mindenki jól van, és sikeresen elázott, vagy éppen nem, ugye? Hát kérem szépen, bizony. Lóg az eső lába, legalábbis itt nálam, és jelenleg 20 fok van itt Kőványán. 2026. 6. hó 3 van, június 3-a, Klotild névnapja. Minden Klotildnak boldog névnapot. Vannak másodlagos mai névnapok: Cecília, Célia, Cicelle, Sejla, Zilia, Bercel, Cecilián, Károly, Kornél, mindenkinek boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát kérem szépen, vegyes felvágottat hoztam a boltba, ami azt illeti, magyar és külföldi régi zenéket, hallgatható zenéket. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a csatken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Itt van két robotunk, Bobby és Artu Ditu. Aztán megérkezett kedves Dutyi, Dili, Hava, Kinga, Lara, Szörnyella, és jó magam, Szil. Szóval, mindegyőtöknek nagyon-nagyon jó zenehallgatást kívánok, érezzétek magatokat jól, és ugye, ahol még hallhatóak vagyunk, az az redzonechat.hu oldal, és a www.porbolettem.hu oldal, és a heavenface.comosoknál is itt vagyok. Hello, bello! Csajok, fiúk, nagy puszi nektek, Ironella, Dead Queen, Apex, Julcsi, Leticia, LB, Redjox, Rae, Sunny, Zoárd, Vadrózsa, és még sokan mások, 41-en vannak benn, ha jól látom, igen, úgyhogy nagy puszi nektek is. Csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá, Boom Shakalaka, érkezik Happy Gang, aztán érkezik Unlimited is, No Limit-tel, ez itt a Bitangyó Rádió. Induljon a buli!

Egy kis Tual Limited No Limit 2020-ból DJ Kupi és DJ Newzik feldolgozása, bootlegje. Hát hava? Ha hiszed, ha nem. Itt már olyan sötét van, olyan, mintha este lenne.

Hát kérem szépen, itt Kőbányán olyan sötét lett, hogy fel kellett kapcsolnom a villany, nem látok semmit. Igen, be van borulva, és hát sajnos már esik az eső, de én azt mondom, hogy nem sajnos, kell az eső bizony.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Csepeneg az első, egy kis Loving Arms remixet hallhattatok, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, és hát kirázott a hideg is, ahogy rágondoltam az esőre, elmondom nektek, azért megsugom. Hát szépen hűl lefele, párás az idő, de azért még mindig azért jó idő van. Azért ma is kicsit sütött a napocska, van itt minden, hurikán hiányzik már csak, nem hiányzik, csak viccelek. Szóval kérem szépen, ugye, a szerdai nap az ilyen. Én megmondom őszintén, nem szeretem a szerdai napokat, nem tudom megmondani, hogy miért, de valamiért nem az én napom a szerda, én a keddet szeretem nagyon, meg a hétfőt, ugye? Hát remélem, ti is valahogy így vagytok ezekkel a dolgokkal. Hát de ki mit szeret, ugye? Na kérem, hát érkezik jobbnál jobb felvételek. Elmegyünk a balatoni nyárra Soho Partival, aztán Halál a májra Sing Single, itt a Bitangyó Rádió. De még mielőtt tovább haladnánk a jó kis zenékkel, elregélem nektek a mai műsort, ugye, itt a Bitangyó Rádióban. 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora, élő közvetítés a Twitch-en, nézve hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig érkezik kedves Pete és a Eurodance Mania című műsora, úgyhogy tartsatok velünk, ha tehetitek, este 10 óráig élő műsor, úgyhogy utána érkeznek a fiúk 1500-zal. Na figyelj!

Apropó nyár, ugye itt van a nyár, itt van újra. Nagyon-nagyon várta mindenki a nyarat, ugye? Hát már alig vártuk, hogy nyár legyen, mert fáztunk, mint állat. Hát kérem szépen, ki megy nyaralni? Ez a kérdésem számotokra. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy hova mentek nyaralni, hanem hogy ki megy.

Kérem szépen, a csetesek írják mindenhol, hogy őt ez viszi el, ő azt viszi el nyaralni. Hát remélem összejön nektek mindannyiótoknak egy kis nyaralás, egy kis free, ugye? Na de érkezik halál a májra. Sing, sing! Julcsi puszi, a havát azt üzeni.

ájulás a balatoni parton, mit szóltok hozzá? Fetrengünk majd ezerrel.

A bizony valaki észrevette, ez a dalocska kicsit másképpen van hangszerelve, illetve ütemre, más az üteme, mint az eredetinek, de ez is az eredeti, Sing Sing halála májra, úgyhogy semmi koppintás nincsen benne. Magyarul eredeti. Na de jön egy kicsit keményebb zene, Brooklyn Bounce, Take a Ride.

Hello, halihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsoromba. Retro adás van, régi zenéket hoztam aránylag, magyar és külföldi zenéket. Üdvözöllek, kedves Nefertiti, látom, megérkeztél. Nagyon ritkán látlak mostanában, remélem minden rendben van veled is, hát a többiekkel is, akik épp nincsenek most fenn a Bitonyő Rádió chat falán, ugye? Mert én mindig várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Hát kérem szépen, jön egy nagyon-nagyon gyönyörű dalocska, amit kiválasztottam. Ő Somló Tamás lesz, és a dal címe, Olyan szépek voltunk. Aztán majd jön egy külföldi előadó is, Dan Shannon, Runaway, Mr. Jones remixében, itt a Bitangyú Rádióban.

ugye hát alkalmi lehet többféle mindenség is. Hát álom, nem tudom, hogy hogy lehet alkalmi. Ez de nem sokára kiderül, ha beborul, ugye?

nem a CNC, és a music gyár, akkor Freedom Billy, ő volt a sztár, gonna make you sweat. Éjjem állnak, de nem menj neki az első fának. Bűnös dolog, büntetlek érte, 10 mea kurvák mondhatsz, elértem, megértem, mert úgy lesz, ahogy akarod, nem változik semmi, ha a fejedet fakadod, jó a wash and go, hajad is megy vele, nincs semmi gond, nem őrülhetsz vele a ritmusba, ami alattam szól, fölöttem meg én vagyok, nem is olyan jól. Here we go again, ez a zene, ez kell most nekem, hiszen ha ilyen, ha milyen, ez nem semmilyen, mert ez itt a

Hát kérem szépen, mert ebben a dalban van minden. Patópál, a láv mindig ég, ugye? Érkezik Mr. President Coco Csambója.

Ya, Coco Jumbo. Ugye, milyen nagy zene volt ez a 90-es években. Nagyon sokáig vezette a top listát ez a zene is, ugye? Években. Nagyon sokáig...

közben itt csúgják nekem, hogy dehogy nem hallgatnak. Hát akkor a mai fiatalok is hallgatnak régi zenéket. Hát mertem remélni, ahogy én is szoktam, ugye? Meg hát mindenki, ki mit szeret, ugye, valljuk be. Viszont volt egy fiatal ember, aki megnyerte egy dalolós műsort, őt úgy hívják, hogy Kocsis Tibor, és az egyik dalát hoztam el. A dal címe Soha Már, fogadjátok sok szeretettel, aztán érkezik Ice Ice Baby Vanilla Ice.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten. Itt el.
2: Hajó, halihó, hát bizony, bizony, a mai műsor a következő, én még egy órát vagyok veletek, 18 óráig, aztán 18 órától 20 óráig átveszi a mikrofon tőlem, kedves Pinocchio, és a Maxi Sensation című műsorával fog érkezni, élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is, ha van kedved persze, és időd, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete, és a Eurodance Mania. Várunk mindenkit sok szeretettel a chat falunkra, ami úgy szól, hogy bithang, kötője jó, kötője radio.com. Hát kérem szépen, 1993-as felvétel fog érkezni. Nagyon nagy sikert arattak a zenéjükkel, de csak pár zenéjükkel. Ők a Culture Beat és az Anything című dalát hoztam. Aztán érkezik egy fiatal ember, aki már, hát, már nem fiatal. Sipos F. Tamás. A dal címe? Hát ez nem semmi. Na, akkor gyerünk!

Fault. Azt úgy hívják, hogy Monokli. Nem Monokini, hanem Monokli.

Üdvözöllek, kedves Roni kollégám, nagy puszi neked is. Érkezik egy hölgy, ő Kon Zsuzsa lesz, valahol egy lány címmel 2021-es remixben.

De ne felejtsétek el, 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation, aztán 20 órától 22 óráig Pete fog érkezni és a Eurodance Mania, úgyhogy utána a fiúk érkeznek, este 10 óráig élő műsor itt a Bitang Jó Rádióban.

Hát kedves Letícia, Vuk nem lesz, ez nem a magyar film és rajzfilm zenék műsora, majd egyszer csinálok olyat is, ahol amúgy megvan a Vuk is, meg mindenféle földi jó Dr. Bubótól kezdve minden is, majd egyszer lesz egy ilyen adásom is.

érkezik Matthew Koma, Kiss Is Back. Nagyon rég hallottuk ezt a dalocskát, gondoltam elhozom nektek, fogadjátok sok szeretettel. Aztán egy kis meglepcsi dal is érkezik. Hát elmondom, érkezik Máté Péter egyik dala, feldolgozott dala. Egyszer véget ér a dal címe, figyelj, fülej!

Amúgy a napokban volt VUK valamelyik csatornán, és hát én szoktam nézni mesét újabban. Hát megnéztem, és nagyon tetszett, a mai napig kedvenc mesém, egyik kedvenc meséim közé tartozik. Aztán ugye múlt hét szombaton néztem Mézgát is, képzeljétek el, meg Fréd és Bénit is, szóval a mai napig én azt gondolom, hogy ezek mind nagyon jó kis mesék. Hát meg ugye a magyar népmesék. Úgyhogy esküszöm, nektek lesz ilyen adásom, szokott is lenni. Na mostanában nem volt, úgyhogy épp itt lesz az ideje. Lehet, hogy jövő héten lesz egy ilyen mesés, filmes adásom. Mit szóltok hozzá? Itt az ideje, ugye?

Úgy látom, szürke kisegérnek is kedvenc meséje a Vuk, és hát ugye sima bőrűtől óvakodni kell. Meg hát az olasz csődörtől is, mert hogy van fél órája ugye az olasz Pinocchio csődörünknek, hogy megjelenjen Maxi Sensation című műsorával, úgyhogy várjuk már lassan Pinocchiót.

0: sokak kedvence érkezik, Korda Gyuri bácsit hozom, Ha bűn, hogy várok rád címmel. Mert ma bezárt a reptér.
1: Egyszer elmúlnak az ilyes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, ami elmúlt, soha nem jön vissza már.
2: Ez a Bitangyó Rádió.
0: Na gyerünk akkor, 1-2-3!

Hoztam egy kis meglepetést számotokra, kedves hallgatók. Hát két nagyon-nagyon csinos úriembert hoztam. Modern Talkingot és a Mix 2000-est. Úgyhogy fogadjátok sok-sok szeretettel.

Hello, bello, Pinocchio. Na hát kérem szépen, Roninak ma van a születésnapja. Kedves Roni, szülinapod alkalmából fogadd el ezt a jó kis mixet. Tehát én nem tudtam, hogy szülinapod van. Így aztán Isten éltesen sokáig, füled érjen bokáig, de fogsz tőlem kapni egy zenét ezután feltétlenül.

Nos hát akkor, kedves Roni, füledérjen bokáig boldog szülinapot kívánok neked a Bitangyó Rádió nevében, és hát legyen nagyon boldog ez a mai nap neked.

Én amúgy ezután, a dan után, a kerozin után elkezdtem térdelni, szánom, bánom bűneimet, úgyhogy Johnny nem fogok. Gyerünk, tekerd meg így az utolsó percekben! Gyerünk, tekerd meg így az utolsó percekben!

Hát kérem szépen, akkor a buli van egész délután itt velem, akik itt vannak a Bitangyó Rádió chat falán, hogy még ilyen buli nem is volt, nem emlékszem rá. Akkor come on.

Hát kérem szépen, tessék fülelni, figyelni, mert hogy ragyog a világ, ugye a mai napon, főleg kedves Roninak, aki ma egy évvel idősebb lett, ugye? Már az ősz hajszálai is kiugrottak. Na de figyeljetek, füleljetek, érkezik Delta, ragyog a világ.

Gyorsan hozok még egy dalocskát, Danusa Johnny-kát. Figyelj, fülelj! Én ezzel a dallal szeretnék tőletek elbúcsúzni péntekig, mert hogy pénteken érkezek, 16 órától lazulunk. Várok mindenkit sok szeretettel a Bitangyó Rádió chat falán, ami út

Szóval, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok a mai délutánon is, és találkozunk pénteken 16 órától, de ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio, bizony, és az ő Maxi Sensation című műsora. Igen, már fáradt vagyok én is, úgyhogy ne menjetek sehova. Hello, bello, Szil voltam!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitang Jó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő Süsü a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Come on, everybody! Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitangyó Rádió, benne pedig már kérem szépen a szerdai Maxi Sensation élőben képpel és hanggal a Facebookon, a Twitchen és a TikTokon. Egy kis lazulás a Bitangyó Rádióban. Mielőtt belekezdenénk a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenei válogatást, kérem szépen Szili kolléganőnek. Hát kedves Szili, köszönj a fantasztikus zenéket. Jó kis retro muzsikát kérem szépen. Sipos F. Tamástól egészen. Hú, mi szólt a végén? Várjál! Te még énekeltem is a Szilnek. Na kérem szépen, bitangyoradio.com. Egy hétvégi szerzemény. 1987. Steve Francis. És egy kis rock'n'roll party. Hát figyelj, kedvesem Maskura! Idősebbek, hamarabb abba hagyhatják, tudod, tartja a szlogen.

Rock, rock and roll, a Bitang Rádióban, benne Maxi Sensation egészen 20 óráig, Faffafejű Faffio Pinocchioval élőben, képpel és hanggal. A Facebookon, a Twitchen keres a Bitang Rádiót, és a TikTokon is.

Szóval a hétvégén ugye el voltam Gazsi barátommal a lemezbőrzézni. Itt az angol piacon. És nekem szépen történt, ami történt. Nem működött az én katalógusom, így nem tudtam, hogy éppen milyen lemezekkel rendelkezem. És vettem közel 10 lemezt. Abból ugye 8 megvolt. Most maga már kétszer is legalább. És talán 2 volt az, de nem 3. Ami igazából eddig nem volt a tulajdonomban. Go Johnny, go, go, go! Ugye nehéz az élet, kérem szépen, azt tartja a mondás. Mi tesszük ugye nehézzé. Egy biztos, hogy szép az élet. Ugye én is szép vagyok. Ezért vagyok a sötétben.

1987 az egyik lemez, ugye bizony a hétvégén került a birtokomba. Steve Francis, egy rock'n'roll party. Na akkor menjünk tovább, kérem szépen, ugye az új beszerzés lemezekhez érkezik ismételten egy szintén egy hétvégi szerzemény, ami bizony-bizony a hétvégén került az én tulajdonomba. Hát kicsikét serce, pedig már megmostam, de azért még mindig szerintem egy igazi klasszikus. Ezek 1989-ben járunk. Egy klasszikus hang, egy igazi legenda, Zanzibár szülöttje. Hát igen, kérem szépen, ő Freddie Mercury, a Queen és a Breakthrough. Egy 12 incses maxi verzióban.

Köszönöm szép estét, ez a Bitangyó Rádió. Menem már a fafejő, fafejő Pinocchio, egészen 20 óra, itt a Maxi Sensation. Élőben képpel és hanggal, az én Facebookomon, illetve a Bitangyó Rádió Twitch és TikTok oldalán. Benne egy legendás formáció, legendás énekesével, Zanzibár szülöttjével. Frederick Bulzara néven született Zanzibárban. És ugye vált a Queen oldalán híressé. '89 Queen és a Breakthrough.

De jó! Jó ez a verzió. Igaz, Ducsi, lesz miért letiltani a videót majd,

Dutyi Dil, azt olvasd, hogy éppen most állt fel. Ja nem, most állt el. Kicsit gondolna a látásommal. Még meg kell fókuszálnom.

Jaj, hello, bosszika! Ugye van nekünk több chatfalunk, erről szépen, hogy ebből van egy elsődleges chatünk, ugye ez a bitangeradio.com oldalon található, ami persze igazából most felújítás alatt van, de a chat működik. Kérdez, hogy lehet nekem írni, kérem szépen, mind a Facebookon, mint a Twitchen, mint a TikTokon, mindéket fogom látni. Bár ilyenkor szoktam volt mondani, hogyha 100 kezem lenne, az is kevés lenne. Vagy 100 szemem? Több szem, többet lát, szokták volt mondani. Na, kérem szépen, bitangyorradio.com, benne pedig ugye belekezdtünk. Ismételten egy olyan lemez, ami szintén a hétvégén került a birtokomba. Na figyelj, kedves Jesse kollégám, 1995-ben járunk. Real McCoy! Egy igazi listákat döntető felvétel. 95-ből. Real McCoy. Automatic Lover. Egy jófajta maxi, és egy jófajta maxi verzió. Real McCoy. Hát a Benny Kim hallanád?

Hát igen, az Ducci Dél egy igazi klasszikus egyébként a 90-es évekből. Real McCoy! Kedves Szil, további szép estét, jó pihenést nektek! Mi még egy kicsikét maradunk, amíg a házigazda furkosbottal ki nem ver.

1995-ben járunk tehát, Harold McCoy. És bizony egy hétvégi. Lemezben az egyik szerzeménye volt, hallott az elmúlt néhány percben. Hátán hétvét mondtam volna, akkor ez vasárnap volt. Lányos zavaromban félrebeszélek. De nekem ugye minden jól megy, egy csípőből azt tartják. No, köszönöm szépen, bitangyorradio.com. Benne tehát ugye a fafejű Pinocchio egészen 20 óráig.

97-ben járunk. Ugye ő már korona és a felvétel.

Ugye nekem kétféle zenei vénám van, ugye az egyik a 80-es évekhez húz, ugye? A másik bizony az a 90-es évek, ami éppen most pörög, ugye 97-ben járunk ő, tehát korona és a hölgy egy

don't wanna be a star. Én nem akarok sztár lenni. Nem is tartom magamat annak. Egy srác, kérem szépen a sok közül, ki vidékről a városba kerül, ugye ezt szólt a nót, annak idején kérem szépen, még talán jól emlékszem, talán Eszmény Viktor írta, illetve némi átírással szólt a felvétel, annak idején ugye tőle. Na kérem szépen, mitangyaradio.com. Lépünk tovább egészen pontosan 2000-be. Egy debütáló album, és az arról származó debütáló kislemez, Maxi változata. Egy olasz DJ, zenei producer. Gigi D'Agostino.

hát kisegér sajt, hátán sajt. Persze az igazat meg valakint, így szeretem a sajtot. Szinte minden mennyiségben.

Ugye 2000-ben járunk, ugye ekkora voltam, hogy én az Egyesült Államokban 2000-től 2002-ig, két éven keresztül. Ott találkoztam ugye ezzel a felvétellel, ugye akkor már nem diszkóztam. De akkor éreztem, hogy ebből a felvétel bizony több is lesz, mint egy egyslágeres előadó. Így is történt. Kicsit D'Agostino és a felvétel a blá.

Na kérem szépen, bitangyoradio.com, egy rádió hatalak nélkül, kérem szépen benne, tehát a fafejű fafejű Pinocchio, és persze benne a Maxi Sensation. Kérem szépen, ugye van nekünk egy születésnaposunk, egy kedves kollégám, hát kedves Roni!

Szóval kedves Roni! Isten éltessen sokáig! Füled érjen, bokáig ugye tartja a magyar mondása!

Szóval, kedves önő barátom és kedves kollégám, köszönöm, hogy találkoztattunk ugye múltkor, a tavalyi találkozón. És akkor még egyszer, de nem utolsó sorban, boldog születésnapot kívánok neked, magam is a rádió nevében. Megyünk tovább, 2005-ben járunk. Egy régi, mégis valami új. 2005. A csapata neve Spoot. A kedves Wolfi kollégám. Ő egy slágeres előadó. Mondjuk így. Legalábbis szerintem. Ugye ez sem saját sláger, egy feldolgozás. Méghozzá pontosan egy Savage-féle sláger feldolgozása. Don't cry tonight. Ne sírj ma éjszaka. Ez már a Spoot-féle feldolgozást 2005-ből.

Hello, kedves Benny! Na akkor nézzünk körül, hogy sem is a chat falon. Jó, nekünk egy fő csetünk, ugye bitangyaradio.com oldalon található. Akkor ugye velünk van a születésnaposunk, kérem szépen Roni. Megjött Benny, itt van Bubu barátom. Szép erdébi, persze itt van háttérben vele. Melinda, vagyis Bubuné. Itt van a Dutyi Dili. Itt van még a távozó félbe lévő Kata, itt van a Lara a háttérben, itt van a Nefertit, itt van a Suncorgó. Itt van a Szörnyella. Itt van a Szürke Kisegér, és persze itt van a kedvesem Zorka. Aki egyben a kritikusom.

velünk van még talán egy Jet kollégám is. Itt van a legszebbik menyem, Katica. Itt van a Soltészné, Andi, vagyis Boszika. Mint unokatesó személyében

Egy fantasztikus 80-as megasláger, annak átjárott a 2005-ből. Spoot és a Don't Cry Tonight. Ne sírj ma éjszaka.

Szóval, kedves Wolfi kollégám, egy olyan igazi, egy, mondjuk, hogy egy slágeres előadókedvesző, mert ott a Spoot 2005-ből és a Don't Cry Tonight. Érkezik egy formáció, ezek lesz az 96-os maxilemeze. Egy talán kevésbé ismert felvétele forog a lemezjátszó korongján. De figyelj benne, a csapat neve Magic Affair.

Ugye egy nót, hogy arról szól, hogy élünk, kérem szépen, hogy a békességben, a világban, és persze harmóniában. Persze az igazából ez nem a valóság, hogy én látom a nagyvilágot. Ez a jövőkép szeretne lenni szerintem. 96 a Magic Affair. Bird of Freedom. Békességet a világnak.

Living in Harmony a Bitangy Rádióban. Magic Affair. Én emlékezni az Omen című slágerükre, vagy az éjszaka közepére. In the middle of the night. Szóval kedves Wolfi, ők nem egy slágeres előadók,

2004-ben így járunk, kérem szépen. Dübörög a ritmus. John Wayne. Fitcher Lane. Here I am. Send me an angel. Meg annyi téma, meg annyi felvételen. John Wayne.

2004-ben jártunk, nem szépen. John Wayne és Shirley felvétele, Here I Am, vagyis én itt vagyok, kérem szépen, és küldj egy angyalt a nékem, Send Me an Angel, az a felvétel címe, kérem szépen, itt a Beton Girádóban, most pedig 1998. Még mindig a legendás 90-esekben járunk, kérem szépen, a csapat neve Days. Figyelj, Wolfi, nem egy slágeresek. Hát gyerünk, Tamagocsi! Together Forever. Mindörökké együtt. 98 és ez már a Days felvétele.

1998-1991-en Tamagotchi, kérdezik szépen ez ott a Days felütele és a Together Forever, úgyis mindörökké együtt 98-ból. 93-ban járunk.

93-ban járunk az Úriember W. Part-time lover. A Beatangyar rádióban, tehát már W felvitele forog.

Part-time lover. W. No, köszönöm szépen, bitangyorádió.com, egy rádió határok nélkül benne a fafejű Pinocchio. Most így köszönöm szépen, visszalépünk egészen pontosabban a 90-es évek elejére. Groovies in the Heart. Emlékeztek? Egy klasszikus felvétel. Ezeket az 90. Delight. És a Groovies in the Heart.

egyik klasszikus a 90-es évekből. Delight és a felvétel 1990-ből pörgött. Groovies in the Heart. Ez a bitangyered benne, a Fafé Pinocchio egészen Nusszorgaszt érkezik, majd Pete és a Eurodance Mania a bitangyered műsorában.

1990-ben jártunk az ott a Delight és a Groove is in the Heart a Bitangy Rádióban. Most egy kérem szépen érkezzék egy igazi német ekte felvétel. Az előadó a K2.

Én sem tudom, kedves Benny. Csak jönnek maguktól, tudod. Egy német formáció, az a K2. Grösser Bar. Egy igaz, nem is adatlan 90-es évek, nem szépen a Bitangya Rádióban. Na figyelj, 97 a következő évszám. Érkezik egy nagy robbanás. A csapat neve La Bouche. 97-ben járunk. Don't you think so? You won't forget me. La Bouche.

Hú, gyerekek, az idő elrepült már, hisz ugye lassan ráfordulunk a finishre. Back to the night, 10 ugye lehetett volna mai este szlogenje a Bitangi Rádióban. Egy 90-es szupertársalat kérdünk szépen a Bush, ugye, ami ugye debütált annak egy Sweet Dreams című fantasztikus Andy Lennox és Dave Stewart által szerzett a muzsikával. Egy nagyszerű debütálás, egy persze hozzá egy nagyszerű folytatás. Kedves Wolfi barátom, ugye szintén egy nem egyes lágeres csapatról beszélünk. A csapat nevet állt a Bush. You won't forget me. Hát ne felejtse bennünket. Bitangyorádió.com.

No, keresztül, hogy visszalépünk 94-re. Figyelj, Benikém! Érkezik egy nagy kedvencem, persze mindig igazából valahol az volt nekem a 90-es években. You won't forget me. You won't forget me. Bitangyoradio.com. '94 General Base. Imádtam őket. Base of Love. General Base.

Of General Base 94. Hát ebben neki nem tudnál aludni, mert a basszus kiverni a szívedet. General Base

Na, kérem szépen, bitangyoradio.com. Egyéb biztos, hogy voltak mindig olyan előadók, akik bizony-bizony más hátára másztak fel,

Szóval elkezdtem ugye mondani az előbb, hogy bizony voltak az előadók, akik bizony más hátán, és más legerőbb ugye bírtak érvényszerűzni ugye maga a felvételüknek. Ilyen a következő felvétel, hogy szintén ugye 1990-ben járunk. Egy igencsak ismerős felvétel. Bizony más az előadó. 1990-ben járunk. Hip-hop reggae.

Ugye a dal eredetileg nem más, mint a maga a Dr. Albán nevéhez fűződik. A cím persze változatlan, a No Cock. 1990-ben járunk, tehát a Dr. M. No Cock című felvétele forog a Bitangerádóban.

0: Úgy, gyerekek, az idő csak úgy rohan. Bitangyurradio.com.
1: Kedves feleséges úr!
0: Na, kérem szépen, egy a lényeg. Yes! Egy kis reggae a műsor végére. Hát kedvesem, you are my sunshine. Te vagy nekem a napfény. Papa Vini, 93-ban járunk. Rucci Bucci, you are my sunshine.

az eredeti üdítő felvétele műsor végére. Papa Vini 93-as felvétele. You are my sunshine. Te vagy nekem a fénye.

Egy vidám dal Papa Vinny tolmácsolásában 93-ból. Hát kedvesem, you are the sunshine. Te vagy nekem a napfény. Pitangyorádió.com.

persze, hogy ezzel a buszra persze ráfordulunk, kérem szépen a finishre. Viszont érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mánia Bitang Rádió műsorában, mert egy rádió határok nélkül, ez a Bitang Jó Rádió. You are my sunshine, te vagy nekem a napfény, Bitang Jó Rádió, de 93, Papa Vini. This is the Bitang Jó Radio Station. És persze megint... Nem tettem rá a kartalemezre, hát így persze vártam, hogy megszólaljon.

Ugye még mindig az a fránya tél a szívemben, igaz, kedves Wolfi barátom? Joey Peters, ugye a műsor záró muzsikájában. Na figyelj, Bennikém, hiszen még van itt egy felvétel. Amelyet bizony úgy kaptam a legutóbbi születésnapomra. Sok ember keze munkája van benne, ugye nem ez eljutott hozzám.

Ugye persze kezdem Wolfi már lóbálja, lóbálja. Love you forever, én szeretném foglalkozni téged mindörökké. Ez a Bitang Jó Rádió. Hát add nekem a szíved, én neked adom az enyémet. Bár az enyém eléggé szar. Szóval érkezik egy olyan felvét, egy olyan lemez, igazából nagy büszkeség a gyűjteményemnek. CD-n már megvolt, de bakléten még nem bírtam beszerezni. És a legutóbbi születésnap alkalmából bizony-bizony sok ember segédletével, de a lemez megérkezett hozzám, kérem szépen. Bitangjorádió.com. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben kitüntető filmjétemet 2 órában. Érkezik Pete és a Eurodance Mania.

Érkezik tehát a gyűjteményem egyik ikköve a Bitangi Rádióban. Persze van jó pár. Ez is kicsiket átírta, kérem szépen.

Szóval köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, akinek a keze munkája benne volt, hogy ebben a lemezben. Gyűjteményem egyik ékessége, tehát ugye Bonanza Banzai, Budapest koncert. Hauber Zsolt, Menzel Gábor és Kovács Ákos alkotta formáció, tehát a Bonanza Banzai.

0: Ez ugye már megjött a PT is.
1: Lobok, kalkan, láz.
2: Sima tenyér!
0: Hát tessékben, itt van János, megjött, hiányoltátok. Hát hello János!
1: Látszik a szél.

0: Kell az ördögöt a falra festni, tudod benne ezt szokták mondani. Bonanza banzáj!
1: Valami véget.
0: Valami véget ért.
1: Ez a buli.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Adios.
1: Adios.
0: Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
2: Hölgyeim és uraim, további szép estét! Köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztel és egyben neki tüntető figyelmet, amely 2 órában. Ez volt a mára a Maxi Sensation, érkezik Pete és a Eurodance Mania. További kellemes és jó szórakozást mindenkinek! Sziasztok!

0: 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangyú Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangyú Rádióban. Minden héten, itten. Let the game!

0: Nos, hát hölgyek, urak, szép jó estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bicangyó Rádiót hallgatjátok, és benne útjára indul a megszokott időben, a megszokott frekvencián. A Eurodance Mania 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance felvételeivel. A mikrofonnál Pétert halljátok.
1: Eurodance Mania.

0: Minden szerdán este Pitten.
1: És bizony-bizony nem game over, hanem a show még csak most kezdődik. Fel is csendült Garden Eden és a Lemon Dance. Aztán itt lesz velünk a folytatásban Imperio egyik felvétele, és aztán jön majd Alpha Beat és a Summer of Love. Ezekkel a muzsikákkal indítunk jól ismert slágerek az elkövetkezendő közel két órában a Eurodance muzsika világából. A mikrofonnál természetesen szerény személyen Pete egészen este 10-ig és a legjobb muzsikák. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! És mivel még elég sokan vagyunk a cseten, tartanék egy kis népsorolvasást. Itt van velünk Bubu, itt van velünk János, Lara, itt van velünk Szörnyella, egyelőre Szürke Kisegér is itt van még, és végül, de nem utolsó sorban itt van velünk Zorka, nektek is jó szórakozást kívánok, és minden kedves külsős hallgatót arra biztatok, hogy csatlakozzatok chatünkre. És hát remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy hamarosan elkészül a vadonatúj weboldalunk is. De erről egyelőre nem merek még nyilatkozni, mert nem kaptam felhatalmazást. De dolgozunk valami szépen, valami újan. A részletekről majd egy kicsit később, amikor már engedélyt kapok rá.

Kopasz 66 is, szia kopaszkám! Megérkezett Suncorgó is! És itt van velünk Dutyi Dili is, titleket se akartalak kihagyni a sorból, ezért megtörtént a helyesbítés. Köszönöm megérke, neked pedig egészségedre és jó szórakozást! Na látom, szépen lassan szivárognak vissza a csetre az emberek. Hello Benny, neked is jó szórakozást! Természetesen a lista elején itt van Roni kollega és Pinocchio kollega is. Apropó Pinocchio, jó pihenést! És kívánom, hogy ne legyen savanyú a citrom. Lemon Dance! Garden Eden Tour.

0: Eurodance Mania. Minden szerdán este, Pitten.
1: Így van, hölgyeim és uraim! Minden szerdán este velem. A folytatásban érkezik Modern Talking és a Brother Louie. Méghozzá egy Singleton remixben érkezik a felvétel, aztán ezek után megszakítás nélkül jön majd Benny B és a Life is Life, aztán jön Real Mekko és az Automatikus Szerelem. És végül, de nem utolsó sorban szerepet kap majd Jurotik, aki még mindig arra biztatja Fredet, hogy jöjjön és legyen vele kemény. Fred, come to bed! Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, érezd jól magad, hallgass továbbra is a Bütöngyó Rádiót! És benne a legjobb Eurodance slágereket!

0: No, ya se oye, creo que hay tu mucho idea. Ne haragudjatok, hogy az elmúlt közel egy órában nagyon-nagyon ritkán szólaltam meg, de történt valami, amit most így nem szeretnék kifejteni, senki ne gondoljon semmi rosszra, de kérem a megértéseteket, hogy nézzétek el nekem, hogy a mai műsor inkább a zenéjé volt. De holnap találkozunk ismételten. Érkezem majd hozzátok 4-től 6-ig, akkor majd kezdetét veszi a klubzenei 2 óra. És hát hölgyek, urak! Decadence Latin Lover című felvételével búcsúzom tőletek. Köszönöm a mai részvételt. És mint mondtam, holnap pedig érkezem hozzátok 4 órától. Az elmúlt 2 órában Pitet hallottátok, és ez volt a Eurodance Mania. Találkozunk holnap, sziasztok!
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este, Pitten.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogú részfűrészszer megsebzett bronz térdű repecsalkú bűdös szájú rintafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

0: Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozáson megállás nélkül minden héten Pittel.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.